yɛtie nnwom yi fɛne wɛnam ne wura ti na yɛnka ɔsoro kapa ɔsoro kasa kakra yɛnka nkyerɛ sɛ gyideke adema ewu ne yɛmɛnya awurade